0: Divéh FM, divéh naeko.
1: Nua diha ekem megahertz, divéh FM. Asuru namado vagut.
2: Allahu akbar, Allah.